0: A 400 éven át folytatott transzatlanti rabszolgakereskedelem a történelem egyik legsötétebb és legborzalmasabb fejezete. Több mint 15 millió ember életét keserítette meg. Az Atlanti óceánon keresztül európai hajókon szállították át az embereket Nyugat-Afrikából az amerikai kontinensre, hogy ott kényszermunkára fogják őket. Az 1800-as évek elején ugyan eltörölték a rabszolgaságot, az a mai napig érezteti hatását. A rabszolgakereskedelem szentesítésére és intézményesítésére hangoztatott rasszista ideológiák egyesek diszkriminatív beállítottságában és viselkedésében még ma is tetten érhetők.
1: Ezzel a podcasttal a rabszolgatartás és a transzatlanti rabszolgakereskedelem áldozatainak kívánunk emléket állítani. Egyúttal azt járjuk körbe, hogy a történelem eme sötét fejezete milyen hatással van jelenkori világunkra.
0: Ugorjunk vissza az időben egészen a 18. század végéig. Haiti ekkor francia gyarmat volt a Karib-térség szívében, ahol a rabszolgasorban tengődő afrikaiaknak rendkívül sanyarú sors jutott osztály részül. Legfőképpen Nyugat-Afrikából hurcolták át őket, hogy elképzelhetetlen viszontagságok közepette, éjt nappal látéve dolgozzanak. Mindennaposak voltak körükben a betegségek, a fertőzések, az erőszakos cselekmények, az alultápláltság. Ez időtájt a francia forradalom eszméi, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség, a haitiakban is lángra gyújtották a szabadság iránti vágyat. Az ország azonban az egymással versengő gyarmatosító hatalmak, köztük a spanyolok és a britek csataterévé vált, akik önös érdekeiknek megfelelően álltak be egyik vagy másik csoportosulás mögé.
1: A nagy zűrzavar közepette egy Toussaint Louverture nevű egykori rabszolga állt a felkelések élére. 1791 és 1804 között többeket maga mellé toborozva küzdött a függetlenségért. Végül győzedelmeskedett a forradalom. A haiti nép lerázta magáról a francia rabigát. Ezzel Haiti lett az első olyan ország, amelyet egykori rabszolgák alapítottak. E történelmi pillanat nem csak Haitin jelentette a rabszolgaság végét. Hatása messze túlmutatott a kis szigetországon, mert végső soron a transzatlanti rabszolgakereskedelem eltörlésében is nagy szerepe volt.
0: De térjünk vissza a mába. Egy ENSZ kezdeményezés nyomán minden évben március 25-én a rabszolgatartás és a transzatlanti rabszolgakereskedelem áldozataira emlékezünk. Felidézzük a rémtetteket azok emléke előtt tisztelegve, akiknek végtelen szenvedést okozott vagy az életébe került a rabszolgaság. Ilyenkor arra is mód nyílik, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét a rasszizmus és az előítéletesség veszélyeire. Ahogyan António Guterres ENSZ főtitkár megjegyezte,
2: millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic, ripped from their families.
1: Afrikai gyermekek, nők és férfiak millióit hurcolták el át az Atlanti-óceánon, elszakítva őket hazájuktól és családjuktól. Szétdúlták közösségeiket, tárgyiasították testüket, tagadták emberi voltukat. A rabszolgaság története a szenvedés és a barbár kegyetlenség története. A legsötétebb oldalát mutatta meg az emberiségnek. Másrésztről viszont a tiszteletet parancsoló bátorság története is az emberiség legjobb oldalával. Először a rabszolgasorba taszítottak részéről, akik helyzetük teljes reménytelensége ellenére kimertek állni magukért, aztán a rabszolgák felszabadításáért küzdő abolicionisták részéről, akik felemelték szavukat egy gyalázatos büntettel szemben. Mindennek ellenére a transzatlanti rabszolgakereskedelem öröksége a mai napig kísért minket. Sajnos a gyarmati kizsákmányolás évszázadaitól egyenes út vezet napjaink társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeihez. Ugyanazokat a rasszista szólamokat halljuk, amelyek megpróbálták megideologizálni a rabszolgakereskedelem embertelenségét, ugyanúgy érezzük a fehérek felsőbbrendűségét hirdető gyűlöletét. Mindnyájunk kötelessége, hogy felvegyük a harcot a rabszolgaságból visszamaradt rasszizmus ellen.
0: A rasszizmust és az előítéleteket leginkább ismereteink bővítésével lehet leküzdeni. Az ENSZ ezért fektet akkora hangsúlyt az oktatásra. Meg kell ismertetnünk a felnövekvő nemzedékkel a rabszolgaság okait és következményeit, levonva e sötét korszak tanulságait. Az sem mindegy, hogy milyen szavakat, milyen jelzőket használunk, amikor erről beszélünk. Az előítéletek ugyanis a kifejezéseken keresztül is tovább öröklődhetnek. Egyes történészek ezért már rabszolgák helyett sokszor rabszolgasorba taszítottakat mondanak e jogfosztott emberek említésekor, ezzel is nyomatékosítva a rendszer kegyetlenségét és embertelenségét. Több kezdeményezés is született annak érdekében, hogy feltárjuk a történelmi igazságot. Ilyen például az UNESCO-nak a rabszolgasorba döntött népek útja elnevezésű 1994-es projektje, vagy a korábban említett ENSZ emléknap.
1: Az ENSZ egyébként a 2015-től kezdődő 10 évet az afrikai származásúak nemzetközi évtizedének nyilvánította, hogy felhívja a figyelmet ennek a társadalmi csoportnak a küzdelmeire, illetve az őket érő rendszer szintű rasszizmusra és diszkriminációra. A nemzetközi évtized nagyobb érvényt kíván szerezni az emberi jogoknak, és erősíteni kívánja a rasszizmus elleni jogi kereteket. Nyilvánosságot ad mindannak, amivel az afrikai származásúak gazdagították a világot.
0: Az Európai Parlament volt az első olyan nemzetközi intézmény, amely emberiesség elleni bűncselekménynek minősítette a transzatlanti rabszolgakereskedelmet és a rabszolgatartást. Egy 2020 júniusában elsöprő többséggel elfogadott állásfoglalásban a képviselők felszólították az uniós intézményeket és tagországokat, hogy hivatalosan ismerjék el a fekete és színesbőrű emberek ellen elkövetett múltbeli igazságtalanságokat és emberiesség elleni bűncselekményeket. Az oktatásra külön kitért az állásfoglalás. Egyebek mellett azzal az ajánlással élt, hogy a fekete és színesbőrű emberek történelme legyen része az iskolai tananyagnak.
1: A március 25-i ENSZ emléknaphoz kapcsolódva a rasszizmus elleni európai hálózat az európai parlamenti képviselőkkel és az Európai Bizottsággal karöltve évről évre megrendezi a rasszizmus ellenesség és a sokszínűség hetét, hogy többek között pénzügyi, szociokulturális és pszichológiai jóvátételben részesítse a rabszolgasorba taszítottak leszármazottait.
0: A rabszolgaság intézménye és az abban gyökerező, velünk élő rasszizmus mind a mai napig érezteti társadalmi hatását. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mi történt. Meg kell őriznünk az emlékezetünkben a Toussaint Louverture-höz hasonló hősöket, akik kivívták a rabszolgaság eltörlését. Nemzetközi és uniós szintű összefogással és oktatással leszerelhetjük a rasszizmust, tudatosíthatjuk mindenkiben a problémákat, elősegíthetjük az esélyegyenlőséget, és végső soron befogadóbb, igazságosabb társadalmat hozhatunk létre mindenki számára.
1: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.

0: lo va a erradicar. Además, viola una gran variedad de derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a vivir libres de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento conduce a la muerte. Estos derechos humanos básicos están consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Si a esto se le suma la migración, esta práctica nociva es aún más difícil de controlar. Cerca de 20.000 mujeres y niñas procedentes de países donde se practica la mutilación genital femenina solicitan asilo en la Unión Europea cada año, y se calcula que 1.000 de estas solicitudes están directamente relacionadas con esta práctica. El número no ha dejado de crecer desde 2008. La Unión es consciente de la vulnerabilidad de las víctimas y su directiva sobre las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo incluye a estas mujeres y niñas entre los solicitantes más vulnerables.
1: No cabe duda de que proteger a las posibles víctimas es importante, pero ¿qué ocurre con aquellas que ya han sufrido la mutilación genital femenina? Aunque en la actualidad la Unión no dispone de instrumentos jurídicamente vinculantes para proteger a las mujeres de la violencia, existen medidas pertinentes en varios ámbitos. Por ejemplo, la Directiva sobre los Derechos de las Víctimas establece el requisito legal de que haya servicios de apoyo a las víctimas de la violencia, incluida la mutilación genital femenina. El objetivo final es fomentar un cambio cultural viable y a largo plazo que empodere a estos colectivos, ya que es la única manera de librarse definitivamente de esta lacra.
0: Aunque la Unión está integrando acciones contra la mutilación genital femenina en todas sus políticas, muchas de las medidas urgentes para frenarla son responsabilidad de cada uno de sus países miembros, especialmente el enjuiciamiento de los que la perpetran. Ahora es una práctica que puede ser objeto de sanción penal con arreglo a la legislación nacional de todos los países de la Unión, ya sea como un acto delictivo específico o como un acto de daño o lesión corporal. Sin embargo, dada la naturaleza de la práctica, muy pocos casos llegan a los tribunales. El Parlamento Europeo lleva presionando desde 2001 para llevar a juicio a los infractores. Y ha conseguido bastante, como, por ejemplo, que la Unión considere prioritario ayudar a los países miembros a enjuiciar a estas personas.
1: El papel del Parlamento a la hora de concienciar sobre esta práctica, en particular a través de la labor de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, ha sido decisivo para hacer de la mutilación genital femenina una prioridad en el ámbito internacional. A fin de conseguir erradicar esta práctica de aquí a 2030, se necesitará luchar en tres frentes diferentes: prevención, protección y enjuiciamiento. Nos queda un largo camino por recorrer, pero el mensaje, por lo menos, está claro. Tolerancia cero a la mutilación genital femenina.
0: Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Comment l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui a-t-elle été façonnée? Au-delà des institutions et des traités, ce sont des personnes qui sont au cœur de ce projet. Derrière chaque étape de l'intégration européenne se cachent des femmes et des hommes qui ont lutté pour défendre la démocratie, promouvoir les droits de l'homme et rapprocher les peuples. Pour mettre en lumière ces réalisations, le Parlement européen a créé une nouvelle distinction, l'Ordre européen du mérite. Il s'agit de la première distinction civile de ce type décernée par une institution européenne. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a annoncé les noms des premiers lauréats.
3: Europe has always been built by remarkable women and men.
2: L'Europe a toujours été bâtie par des femmes et des hommes remarquables de tous les pans de la société. Des femmes et des hommes transcendant avec courage notre passé tumultueux. Ils ont contribué à jeter des ponts, à faire tomber les barrières, à renverser des dictatures ou à surmonter des crises et ont fait la différence sur notre continent pour façonner un avenir meilleur. Cet engagement en faveur de la construction européenne mérite d'être salué. C'est la raison pour laquelle ce Parlement a créé l'Ordre européen du mérite, pour honorer celles et ceux qui, en plus de croire en l'Europe, ont aidé à la bâtir.
3: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
2: La liste des lauréats reflète les nombreuses façons de contribuer au projet européen, dans des domaines aussi variés que la politique, la diplomatie, les droits de l'homme, mais aussi la science et la culture. La plus haute distinction est celle de membre distingué de l'Ordre européen du mérite. Elle a été attribuée à Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, à Lech Walesa, l'ancien chef du mouvement Solidarnosc et ancien président de la République de Pologne, et à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il existe deux autres distinctions. Membre de l'Ordre et membre honorable de l'Ordre européen du mérite, dont certaines personnalités ont été honorées. Parmi elles figurent d'anciens présidents, des responsables politiques, des travailleurs humanitaires, des scientifiques et des artistes qui ont apporté une contribution significative aux valeurs et à l'intégration européenne. C'est notamment le cas de l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson, du chef José Andrés, connu pour son action humanitaire, et des membres du groupe de musique irlandais U2. L'Ordre européen du mérite a été créé en 2025 à l'occasion du 75e anniversaire de la Déclaration Schuman, qui est considéré comme le moment fondateur de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'Union européenne ne se résume pas à ses institutions ni à ses politiques. C'est aussi l'histoire des personnes qui ont cru en ce projet et qui ont contribué à le rendre possible. Ce podcast vous a été présenté par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
4: L'11 luglio 1995, le truppe serbo-bosniache, guidate dal generale Ratko Mladic, occupano la città di Srebrenica nella Bosnia orientale, dichiarata zona protetta dall'ONU. Nei giorni seguenti, oltre 8.000 musulmani, soprattutto uomini e ragazzi, vengono trucidati e sepolti in fosse comuni. In questo episodio della rubrica Storia e fatti approfondiremo uno degli eventi più tragici che hanno segnato la fine del XX secolo, il genocidio di Srebrenica. Partiremo dal contesto che ha portato allo scoppio della guerra nell'ex Jugoslavia, per poi raccontare i fatti di Srebrenica e il processo che ha portato al riconoscimento di questa atrocità e alla sua commemorazione in tutto il mondo.
5: Le origini del genocidio di Srebrenica risalgono alla dissoluzione della Jugoslavia nei primi anni 90. La Jugoslavia era una federazione socialista composta da 6 repubbliche: Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia e Serbia. Le prime spaccature emergono già nel 1980 con la morte del leader di lungo corso Josip Broz Tito.
4: Tito era riuscito a mantenere un delicato equilibrio tra i diversi gruppi etnici presenti in Jugoslavia, ma con la sua morte si risvegliano i sentimenti nazionalisti sopiti, dando origine a una grande instabilità politica. Nel 1991 Slovenia e Croazia proclamano l'indipendenza, provocando la violenta risposta dell'esercito popolare jugoslavo, controllato prevalentemente dai serbi.
5: Il conflitto si diffonde presto in Bosnia-Erzegovina, la più multietnica delle 6 repubbliche, dove i musulmani bosniaci vivono a stretto contatto con croati e serbi. Nel 1992 anche la Bosnia-Erzegovina dichiara l'indipendenza. Scoppia così una guerra brutale e complessa che coinvolge diverse fazioni. Spalleggiati dal governo serbo e dall'esercito popolare jugoslavo, i serbi bosniaci cercano di creare una grande Serbia, mettendo in atto una pulizia etnica nelle zone sotto il loro controllo.
4: Srebrenica, città della Bosnia orientale, diventa simbolo della brutalità della guerra. Dichiarata zona protetta dalle Nazioni Unite nel 1993, avrebbe dovuto essere al riparo da attacchi armati e azioni ostili. Nonostante ciò, le forze serbo-bosniache la assediano, bloccando l'accesso a cibo, forniture mediche e aiuti umanitari.
5: Nel luglio 1995 la situazione si fa critica. Migliaia di bosniaci in fuga dalle zone limitrofe si rifugiano nella città, che però è priva di difese e in preda a una grave carenza di beni di prima necessità.
4: Così, l'11 luglio, le forze serbo-bosniache, sotto il comando del generale Ratko Mladic, si impadroniscono di Srebrenica. il battaglione di pace olandese inviato dalle Nazioni Unite per presidiare la zona non ne impedisce la conquista. Gli eventi che seguono sono di una gravità sconcertante.
5: A Srebrenica e nei dintorni vengono giustiziati circa 8.000 bosniaci, soprattutto uomini e ragazzi, i loro corpi gettati in fosse comuni. Molti verranno poi riesumati e riseppelliti nel tentativo di nascondere le prove del genocidio. Migliaia di donne, bambini e anziani vengono deportati con la forza. Tra le 20.000 e le 50.000 donne e ragazze subiscono violenze sessuali.
4: La comunità internazionale è lenta a reagire alle atrocità commesse in Bosnia, ma i fatti di Srebrenica hanno sconvolto il mondo e messo in evidenza i fallimenti della missione di pace delle Nazioni Unite. In risposta, la NATO lancia attacchi aerei contro le postazioni serbo-bosniache. Nel giro di pochi mesi, la firma dell'accordo di Dayton pone fine alla guerra.
5: Per perseguire i crimini di guerra commessi durante i conflitti nei Balcani, le Nazioni Unite istituiscono il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Dopo 8 anni di indagini, nel 2001 il Tribunale stabilisce che il massacro di Srebrenica è stato un genocidio. Alcuni dei suoi protagonisti, tra cui Ratko Mladic e Radovan Karadžić, vengono condannati per il loro ruolo nelle atrocità.
4: Nel 2009 il Parlamento europeo approva una risoluzione nella quale condanna il genocidio di Srebrenica, ne commemora le vittime ed esprime solidarietà alle loro famiglie, molte delle quali ad oggi non conoscono il destino dei loro cari. Chiede anche che l'11 luglio venga proclamato giorno di commemorazione del genocidio di Srebrenica in tutta l'Unione Europea e sottolinea l'importanza di prendere atto di queste atrocità per poter promuovere la giustizia e la riconciliazione.
5: Nel 2015, in occasione del 20° anniversario del massacro di Srebrenica, il Parlamento condanna nuovamente il genocidio in un'altra risoluzione, in cui sottolinea che i rappresentanti politici della Bosnia-Erzegovina devono fare i conti con il passato per poter lavorare insieme a un futuro migliore. Nella stessa risoluzione il Parlamento riconosce l'importanza del lavoro svolto dal Tribunale Penale e la necessità di accelerare i processi per i crimini di guerra. Nel luglio 2015, durante la plenaria di Strasburgo, il commissario per l'economia e la società digitali, Günther Oettinger, dichiara:
6: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die..."
4: Dobbiamo anche riconoscere che l'Europa e il mondo, noi compresi, non hanno fatto tutto il possibile per proteggere le vittime. Il genocidio di Srebrenica ha lasciato segni e ferite non solo nei Balcani, ma in tutta Europa. Ha lasciato ferite profonde in Bosnia-Erzegovina e continua a imporci l'obbligo morale di non dimenticare.
6: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
5: Inoltre il Parlamento ha sollecitato la creazione di programmi didattici e culturali per aiutare a capire le cause di questa tragedia. Ha poi espresso il suo sostegno a organizzazioni della società civile, come l'associazione Madri delle Enclave di Srebrenica e JEPA, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare sull'accaduto e nel favorire la riconciliazione. Con queste risoluzioni l'Unione Europea ha mostrato il suo impegno a prevenire questo tipo di crimini e a promuovere una pace e una stabilità durature nella regione.
4: Riconoscendo l'enormità della tragedia, nel 2024 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato l'11 luglio giornata internazionale di commemorazione del genocidio di Srebrenica. Con questa ricorrenza si vuole onorare la memoria delle vittime e ribadire l'impegno della comunità internazionale a impedire che simili atrocità possano ripetersi in futuro.
5: In Il genocidio di Srebrenica è indubbiamente uno dei capitoli più bui della storia contemporanea. La commemorazione annuale dell'11 luglio non è solo un tributo alle vittime, ma anche un invito universale a rimanere vigili di fronte alle atrocità del genocidio e della pulizia etnica. È un monito solenne a ricordare che la comunità internazionale deve sostenere i principi dei diritti umani e della giustizia per impedire che la storia si ripeta.
4: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
7: Știați că Parlamentul European este parlamentul cu cele mai multe limbi de lucru din lume? Serviciul său de traduceri se asigură că diferitele materiale sunt traduse zilnic în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii. Cu alte cuvinte, nu doar în limbile de largă circulație, precum engleza sau franceza, ci și în irlandeză, malteză, letonă, estonă, slovenă și în multe alte limbi, deoarece respectarea democrației înseamnă și respectarea diversității lingvistice. Pot oare limbile cu mai puțini vorbitori să-și găsească locul cuvenit în Uniunea Europeană? Răspunsul este da. Acest lucru se datorează în mare măsură unor inițiative europene menite să promoveze limbile oficiale ale Uniunii, care au un număr restrâns de vorbitori. În Europa există peste 200 de limbi, dar numai 24 dintre ele sunt limbi oficiale ale Uniunii Europene. Unele limbi, precum germana, franceza sau italiana, sunt vorbite pe scară largă pe teritoriul Uniunii Europene, chiar și în afara ei. Altele, precum irlandeza sau malteza, sunt mai puțin vorbite, dar sunt tot limbi oficiale și sunt la fel de prețuite. Este firesc să fie așa. Uniunea Europeană a fost construită pornind de la ideea unității în diversitate, idee care stă la baza idealurilor europene și care se reflectă în deviza Uniunii Europene, unită în diversitate. Această viziune pleacă de la convingerea de neclintit că diversitatea lingvistică nu este un obstacol, ci o adevărată comoară care trebuie protejată, promovată și celebrată. Să vorbim acum despre fundamentele juridice ale diversității lingvistice. Două texte juridice esențiale prevăd angajamentul clar al Uniunii față de aceasta. Primul este articolul 22 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, potrivit căruia Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasă și lingvistică. Al doilea este articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în care se precizează că Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european. Nu sunt doar niște cuvinte goale. Aceste articole reprezintă fundamentul juridic al unei întregi serii de acțiuni concrete. De pildă, Uniunea Europeană a adoptat o recomandare a Consiliului care promovează învățarea a cel puțin două limbi străine pe lângă limba maternă. Deși pare un obiectiv ambițios, cetățenii Uniunii și-au exprimat susținerea pentru el. Un sondaj Eurobarometru din 2024 a arătat că peste 80% dintre europeni sunt de părere că toată lumea ar trebui să vorbească cel puțin o limbă străină. Haideți să vedem cum stau lucrurile la Parlamentul European, unde angajamentul Uniunii față de diversitatea lingvistică se regăsește în activitatea de zi cu zi. Aici, toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene sunt tratate în mod egal. Fiecare discurs din plenul Parlamentului este interpretat simultan și fiecare lege este tradusă în toate limbile oficiale. Ca să vă faceți o idee despre volumul de muncă implicat, Serviciul de Traduceri al Parlamentului European traduce atât de multe documente, încât, dacă ar fi stivuite, ele ar forma un turn de înălțimea turnului Eiffel. Avem o veste bună pentru traducători, studenți și pentru toți cei pasionați de limbi străine. Puteți accesa baza de date terminologică oficială a Uniunii Europene, denumită IATE. Acest acronim înseamnă în limba engleză Terminologie Interactivă pentru Europa. Baza de date este uriașă, conține peste 8 milioane de termeni și 1.200.000 de intrări, fiind cea mai mare bază de date terminologică multilingvă din lume. Include toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, ba chiar și latina. Angajamentul Uniunii față de multilingvism nu se limitează la nivel instituțional. El se reflectă în multe alte medii, în sălile de clasă, teatre sau biblioteci, dar și online, medii în care limbile sunt puse în valoare grație educației, culturii și creativității. Majoritatea oamenilor știu că Erasmus Plus este programul Uniunii Europene pentru schimburile de studenți. Nu toată lumea știe însă că el include și proiecte care au rolul de a promova limbile mai puțin vorbite. Este vorba despre mai multe proiecte creative și inovatoare în care sunt implicate școli, universități și asociații culturale. Ele propun diverse modalități de a ajuta comunitățile să continue să învețe și să își folosească limbile. Vă prezentăm două exemple din Slovacia și Irlanda. Primul este proiectul coordonat de Universitatea din Trnava, din Slovacia, în parteneriat cu universități din Serbia și Slovenia. Obiectivul său a fost să îmbunătățească modul în care este predată limba slovacă în străinătate. Datorită acestei inițiative, au fost dezvoltate tehnici de predare și programe de învățământ eficiente, mai ales în regiunile unde slovaca este limbă minoritară. Al doilea exemplu este WikiWomen, un proiect care a reunit școli, organizații lingvistice și fundații Wikipedia care se ocupă de limbi mai puțin vorbite. Elevii irlandezi care au luat parte la proiect s-au documentat despre viața și activitatea unor femei remarcabile cărora nu le era dedicată o pagină pe Wikipedia. Ei au scris apoi articole despre ele în limba irlandeză. Scopul a fost acela de a îmbunătăți competențele digitale, de a promova egalitatea de gen și de a readuce în prim plan irlandeza, care este prima limbă oficială a Irlandei și una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Irlandeza este însă vorbită în mod curent de un număr destul de mic de locuitori și a fost clasificată ca fiind în pericol. Poate ați auzit de filmul danez Încă un rând, de romanul maltez În numele tatălui și al fiului și de Forumul Mării Baltice pentru filme documentare. Dar știți oare și ce au ele în comun? Toate au primit sprijin din partea programului Europa Creativă. Cu un buget de peste 2 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027, Europa Creativă este programul emblematic al Uniunii Europene pentru sectoarele culturale și creative. El finanțează teatre, cinematografe, publicații, festivaluri și o gamă largă de inițiative artistice care pun accentul pe diversitatea lingvistică și culturală. Printre acțiunile cheie ale programului se numără sprijinirea eforturilor de traducere și de distribuire a operelor literare în întreaga Europa. Între 2014 și 2020, programul a cofinanțat traducerea și promovarea a peste 3500 de cărți, ajutând ca poveștile scrise în limbi cu mai puțini vorbitori să ajungă și la cititori din afara țărilor respective. Europa Creativă sprijină și subtitrarea și dublarea filmelor, astfel încât filmele să fie accesibile în toate cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, chiar și în limbile vorbite de comunități mai mici. În plus, programul finanțează diverse proiecte și festivaluri bazate pe cooperarea culturală internațională. Sute de scriitori, realizatori de filme, traducători și artiști au astfel șansa de a ajunge la noi categorii de public și de a-și desfășura activitatea la nivel internațional. Prin aceste inițiative, Europa Creativă facilitează accesul la cultură și face posibilă exprimarea artistică în toate limbile Uniunii, indiferent de numărul lor de vorbitori. Dacă aparțineți unei comunități lingvistice minoritare sau dacă doriți pur și simplu să aflați mai multe lucruri, vă puteți interesa în legătură cu oportunitățile oferite prin programe precum Erasmus Plus sau Europa Creativă. Noi, cei de la Europarl Radio, ne aducem contribuția la rândul nostru, producând toate podcasturile în română și în celelalte 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Este încă o modalitate prin care Parlamentul European promovează incluziunea, accesibilitatea și participarea egală în beneficiul tuturor cetățenilor. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online multilingv al Parlamentului European.
8: Az Európai Unió hosszú távú költségvetését több éves pénzügyi keretnek nevezzük. De mire is szolgál pontosan? Egyrészt lehetővé teszi az EU számára, hogy hosszú távú projekteket tervezzen és finanszírozzon, Másrészt megszabja, hogy mekkora összegeket áldozhat az egyes szakpolitikai területekre. A több éves uniós költségvetés forrásaiból városok, régiók és vállalkozások, és nem utolsó sorban számtalan diák, kutató és nem kormányzati szervezet is részesül. Hozzájárul ahhoz, hogy uniószerte egészségesebb és biztonságosabb élelmiszerekhez jussunk hozzá, forrásokat különít el új közutak, vasútvonalak és repülőterek építéséhez és a meglévők karbantartásához, továbbá keretet biztosít egy tisztább környezet megteremtéséhez és az EU külső határainak védelméhez. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban az EU hosszú távú költségvetésével, azaz a több éves pénzügyi kerettel foglalkozunk.
9: A több éves pénzügyi keret, ismertebb nevén az MFF, lényegében az EU hosszú távú költségvetési terve. Meghatározza, hogy az EU elsősorban mely kiadási kategóriákra összpontosítsa pénzügyi forrásait, valamint plafonokat állapít meg az egyes kiadási kategóriákra. Ezzel biztosítja, hogy az EU pénzügyi forrásai összhangban legyenek politikai és gazdasági céljaival. Bár az MFF jelenleg egy teljes 7 éves időszakra fogalmaz meg kiadási terveket, az éves költségvetések szerkezetét is jelentősen befolyásolja, és segít egyensúlyt teremteni az uniós országok egymással versengő érdekei között. Számos terület és szakpolitika támogatására irányoz elő pénzügyi forrásokat, a regionális és vidékfejlesztéstől kezdve a humanitárius segítségnyújtáson, a zöld és digitális átálláshoz szükséges beruházásokon át az uniós külpolitikáig.
8: Hogyan jött létre az EU hosszú távú költségvetése? Rövid történeti áttekintés következik. Az Európai Unió elődjét, az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget a római szerződések hozták létre 1957-ben. Finanszírozásuk ekkoriban a tagállamok hozzájárulásain keresztül történt. 1970-ben azonban megszületett a saját forrásokról szóló határozat, amely, amint azt a címe is mutatja, saját forrásokkal látta el az Európai Gazdasági Közösséget. A több éves pénzügyi keret koncepciója az 1980-as években született meg, ebben az időszakban ugyanis nem egyszer előfordult, hogy a tanács és a parlament nem tudott időben megállapodni a következő évi költségvetésről. A feleknek végül 1988-ban sikerült megoldást találniuk a problémára. Aláírták az első több éves pénzügyi tervről szóló intézményközi megállapodást. Arra azonban egészen a lisszaboni szerződés hatályba lépéséig 2009-ig várni kellett, hogy a több éves pénzügyi keret intézményközi megállapodásból jogilag kötelező erejű rendeletté váljon.
9: A jelenlegi keret a 2021-től 2027-ig tartó időszakra szól, és az uniós költségvetés több mint 1200 milliárd euróban határozza meg. Támogatja az EU prioritásait, például a zöld átállást, a digitális innovációt és a világjárvány utáni helyreállítást. Létrejötte összetett folyamat eredménye. A mostani MFF-ről szóló tárgyalások kezdetekor 2018-ban az EU számos komoly kihívással került szembe, gondoljunk csak a Brexitre, és olyan területekhez kellett rendkívüli forrásokat rendelnie, mint az éghajlatpolitika és a digitális infrastruktúra. Ezt a helyzetet tovább súlyosbította a 2020-ban kitört COVID-19 világjárvány. Intenzív tárgyalásokat követően 2020 végén megállapodás született a soron következő több éves pénzügyi keretről, amely a pandémia által leginkább sújtott uniós gazdaságok újjáépítésére kiegészült a 750 milliárd euró összértékű európai helyreállítási eszközzel. E helyreállítási keret példanélküli módon visszanemtérítendő támogatásokat és hiteleket irányozott elő a tagállamok reformjainak és beruházásainak támogatására.
8: A jelenlegi több éves pénzügyi keretben kiemelt figyelmet kap a zöld és a digitális átállás. Jelentős finanszírozásban részesülnek az éghajlatpolitikai kezdeményezések. Az EU arra törekszik, hogy a hosszú távú költségvetés és az európai helyreállítási eszköz forrásainak legalább 30%-át éghajlatpolitikai célkitűzések elérésére fordítsa. Az EU-nak emellett az is célja, hogy valamennyi uniós régió részesüljön a növekedés előnyeiből. Ez szolgálja többek között a helyreállítási és reziliencia építési eszköz, amely a már említett európai helyreállítási eszköz központi eleme, valamint a kohéziós alap és az európai regionális fejlesztési alap. A jelenlegi pénzügyi keret másik fókusza a kutatás és innováció, így több forrás jut a Horizont Európának, illetve az ágazat egyéb programjainak. Szintén jelentős finanszírozásban részesül az uniós védelem és külpolitika, hatékonyabb fellépést biztosítva az EU számára a biztonság és a nemzetközi kapcsolatok területén. A rugalmasság továbbra is az MFF alapelve, amely biztosítja, hogy módosítható legyen új kihívások, például infláció, energiaválság vagy geopolitikai feszültségek esetén.
9: 2024. februárjában a változó politikai és gazdasági körülményekre reagálva az EU a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata mellett döntött. A változtatásokra főként azért volt szükség, hogy a költségvetést az inflációhoz lehessen igazítani. Az árnövekedés, amelyet részben az ukrajnai háború idézett elő, az uniós forrásokat is nagy nyomás alá helyezte. Az energiaválságok és a megemelkedett védelmi kiadások szintén szükségessé tették a költségvetés kiigazítását. Az EU úgy döntött, hogy további forrásokat különít el az uniós védelem megerősítésére és a háború sújtotta Ukrajna támogatására. Több szektorban, különösen az energetika és az infrastruktúra területén szintén növekedni kezdtek a költségek. Ennek ellensúlyozására az EU inflációs kiigazításokat hajtott végre, valamint ismét megerősítette a zöld átállás és a technológiai beruházások iránti elkötelezettségét, és további forrásokat különített el a megújuló energia és a digitális infrastruktúra ágazatai számára.
8: A több éves pénzügyi keretről a tagállamok nem egyedül döntenek. Elfogadásának menetét szigorú eljárás szabályozza, amelyben az Európai Parlament is jelentős szerepet kap. Pontosan hogy történik tehát a több éves keret elfogadása?
9: Az MFF rendeletet egy úgynevezett különleges jogalkotási eljárásban kell elfogadni. Ez a döntéshozatali folyamat akkor zárul le, ha a jogszabályjavaslathoz a parlament is egyetértését adta. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a parlament jóváhagyja vagy elutasítja a tanács álláspontját. A három fő uniós költségvetési szerv egyikeként a parlament feladata ellenőrizni, hogy az EU éves költségvetéseiben szereplő kiadások megfelelnek-e a több éves pénzügyi keretben meghatározott felső határértékeknek. A parlament ezen kívül felülvizsgálja a költségvetés valamennyi szakaszát, ezáltal biztosítva, hogy rendelkezésre álljanak az uniós célkitűzések végrehajtásához szükséges források, többek között az éghajlatpolitika, az innováció és a társadalmi kohézió területén. A parlament emellett döntő szerepet játszik a keret esetleges félidős értékelésében vagy felülvizsgálatában. A 2024. februárjában végrehajtott módosítások kapcsán például gondoskodott arról, hogy az uniós kiadások az EU mindenkori prioritásait tükrözzék. Bár az MFF-ről folyó viták főszereplői általában a tagállamok, az Európai Parlamentnek jelentős szerepe van a végleges keret kialakításában. Biztosítja, hogy az mind az uniós polgárok igényeinek, mind az EU hosszú távú céljainak megfeleljen.
8: Mivel az EU-nak folyamatosan újabb és újabb kihívásokkal kell megküzdenie, és nehéz geopolitikai, illetve gazdasági helyzetekre kell reagálnia, a több éves pénzügyi keret a jövőben is kulcsfontosságú eszköz marad számára az irányvonalak meghatározásához. És amint az az MFF 2024-es felülvizsgálatánál is jól látszott, a keret rugalmassága elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU meg tudja őrizni stabilitását, növekedési pályán maradjon, és megfelelően tudjon reagálni a globális válságokra.
10: Ez
8: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europa Radio weboldalán.
10: Wyobraź sobie, że jest wcześnie rano. Jesteś na dworcu kolejowym. W powietrzu unosi się zapach świeżego pieczywa, kawy i metalu. Tablice informacyjne migoczą, wyświetlając nazwy miast w różnych językach i alfabetach. Przyjaciele żegnają się ze sobą. Inny podróżny raz po raz sprawdza, czy niczego nie zapomniał spakować. W ręce trzymasz bilet, który nie wskazuje jednej stacji docelowej. Możesz z nim pojechać, dokąd chcesz. I tak daleko, jak chcesz. To bilet Interrail. Interrail powstał w 1972 roku. Jego twórcy wyszli z założenia, że podróże łączą ludzi. W końcu na stacjach kolejowych każdego dnia krzyżują się ścieżki milionów podróżnych. Ale korzenie Interrail sięgają 1959 roku. To wtedy powstał U-Rail, czyli bilet, dzięki któremu turyści spoza Europy mogą podróżować pociągiem po wielu krajach europejskich. Mieszkańcy Europy nie mogli jednak z niego korzystać. Z czasem ludzie coraz częściej pytali, dlaczego nie ma podobnego biletu dla Europejczyków. W 1972 roku ich prośby zostały wysłuchane. Międzynarodowy Związek Kolei obchodził akurat 50-lecie działalności. Organizację tę założono w 1922 roku, aby odbudować i ponownie połączyć europejskie systemy kolejowe po I wojnie światowej. Z okazji swoich urodzin Związek wyszedł z ważną inicjatywą. Stworzył bilet kolejowy, dzięki któremu młodzi ludzie mogli swobodnie podróżować po Europie. Rocznicowy bilet nazwano Interrail. Interrail pozwalał młodym ludziom w wieku do 21 lat na swobodne podróże pociągiem po 21 krajach. Reakcja była natychmiastowa. Sprzedano około 100 tysięcy biletów. Popyt był tak duży, że Międzynarodowy Związek Kolei postanowił na stałe włączyć Interrail do swojej oferty. A to tylko początek historii tego niezwykłego biletu. Zobaczmy, jakie możliwości daje 50 lat później. Interrail pozwala dziś na więcej niż kiedykolwiek. Posiadacze Interrail Global Pass mogą podróżować przez 33 kraje, od greckich wysp aż po koło podbiegunowe. Nie ma ograniczeń wiekowych, ale jeśli masz mniej niż 28 lub więcej niż 60 lat, przysługuje ci zniżka. Jeszcze nigdy nie było tak łatwo wyruszyć w drogę. Wystarczy wejść na stronę www.interrail.eu, wybrać, jak długo chcesz podróżować, od kilku dni do 3 miesięcy i wybrać najdogodniejszy bilet. Bilet Interrail pozwala ci swobodnie podróżować po Europie. Do wyboru masz kolej dużych prędkości, pociągi regionalne i nocne, a nawet promy. Musisz tylko pamiętać, że w niektórych pociągach wymagana jest rezerwacja miejsc. Możesz skorzystać z gotowej trasy podróży lub zaplanować ją od zera. Podsumowując, jedną z największych zalet Interrail jest elastyczność. Bilet pozwala na łatwą zmianę planów, zależnie od tego, jak potoczy się podróż. Oznacza to, że możesz zostać dłużej w mieście, które ci się spodoba. Możesz zmienić kierunek. Możesz wysiąść gdzieś tylko dlatego, że nazwa miejscowości brzmi interesująco. Interrail pozwala na wyprawę w nieznane, poza utartymi szlakami. Poza tym, nawet jeśli wyruszysz w drogę w pojedynkę, na trasie na pewno spotkasz innych podróżników. Interrail jest tak popularny, że tylko w 2024 roku sprzedano niemal 750 tysięcy biletów. Ich nabywcy przejechali blisko 1,5 miliarda kilometrów. Dlaczego to takie ważne? Decydując się na podróż pociągiem, pomagasz zmniejszyć wpływ branży turystycznej na zmianę klimatu. Stefania Skevi z Grecji miała 24 lata, kiedy wyruszyła w trasę. W plecaku miała przekąski i Polaroid. Podróżowała po zalanych słońcem północnych Włoszech i lazurowym wybrzeżu. To był jednak dopiero początek. Dotarła aż do historycznego miasta Dunkierka. Interrail ukształtował sposób, w jaki postrzega Europę.
11: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
10: Interrail zmienił to, czym jest dla mnie odległość. Malownicze klify Cinque Terre, przygraniczne miasteczko Ventimiglia. Zamykasz oczy i otwierasz je we Francji. Odkrywasz miasta, które wydają się oddalone od siebie o całe stulecia. Różnią się architekturą, kuchnią, tempem życia. Ale jednocześnie coś się łączy. Placy zaczynają wyglądać znajomo. W kawiarniach jest podobna atmosfera, nawet jeśli mówi się w nich różnymi językami. Rozmowy dotyczą wciąż tych samych kwestii. Tożsamości, demokracji, przyszłości. Ludzie używają różnych języków, ale w sercu mają jedną Europę.
11: Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
10: W 2016 roku wśród polityków rozgorzała dyskusja na temat Interrail. Posłowie do Parlamentu Europejskiego zwrócili uwagę, że Interrail pomaga przezwyciężyć stereotypy i zbliża do siebie młodych ludzi. Dlatego postanowili sprawić, aby mogło z niego korzystać jeszcze więcej osób. Podróż z biletem Interrail uznano nie tyle za wakacje, co za inwestycję edukacyjną, która rozbudza ciekawość i pomaga lepiej zrozumieć Europę. Poseł do Parlamentu Europejskiego, Manfred Weber, podsumował ten pomysł następująco. A co, jeśli kiedyś na 18 urodziny damy każdemu Europejczykowi bilet Interrail? W prezencie od Unii Europejskiej, tak, aby mógł przez 3 tygodnie doświadczyć życia w całej Europie. W 2018 roku pomysł ten wcielono w życie. Tak powstał Discover EU. To program, dzięki któremu 18-latkowie mogą za darmo otrzymać bilet Interrail i odkryć Europę na własnych warunkach. Zgłoszenia do programu przyjmowane są 2 razy w roku. O tym, kto otrzyma bilety, decydują wyniki krótkiego quizu o Unii. Uczestnicy programu muszą przestrzegać jednej ważnej zasady – podróżować przede wszystkim pociągiem. Warto też wspomnieć, że Discover EU jest inicjatywą Erasmus+. Interrail miał być jednorazową akcją, a stał się rytuałem przejścia. To otwarte zaproszenie skierowane do wszystkich Europejczyków, niezależnie od wieku. Zaproszenie do tego, by wskoczyć do pociągu, przekraczać granice i na własnej skórze doświadczać życia w całej Europie. Nie pozostaje nic innego, niż chwycić bilet. Szerokiej drogi! Była to audycja Parlamentu Europejskiego.

0: van azonban szüksége schengeni vízumra a beutazáshoz. Az amerikai és az ausztrál polgárok például mentesülnek ez alól.
1: Schengen.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
0: Schengen nem jelenti azt, hogy minden ellenőrzés feltétel nélkül fel lenne függesztve utazáskor. A határellenőrzés más, mint a biztonsági ellenőrzés, ezt mindenképpen jó észben tartani. A repülőtereken például mindenkinek át kell esnie biztonsági ellenőrzésen, még a schengeni térségen belül utazóknak is. Személyazonosító okmány bemutatására is kötelezhetik, hogy igazolni tudja, valóban ő utazik a repülőjeggyel. Itt érdemes megjegyezni, hogy a tagországoknak kivételes helyzetekben joguk van ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést korlátozott időtartamra, amennyiben a közrendet vagy a belső biztonságot komoly veszély fenyegeti. A lehetőséggel korábban már többen is éltek. Franciaország például terrorista fenyegetés miatt állította vissza a határellenőrzést.
1: Schengen.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
4: Schengen nem csak az utazási könnyítésekről szól. A térség biztonságát ugyanígy szolgálja. Működését külön adatbázis, a schengeni információs rendszer segíti, amelybe a rendőrség és más illetékes hatóságok adatokat tudnak bevinni vagy onnan lekérni, többek között eltűnt vagy körözött személyekről. Platformot biztosít az egyes országok bűnüldöző szerveinek az együttműködéshez. Nagy szerepe van a biztonság magas szintjének fenntartásában, különösen ami a schengeni térség külső határait illeti.
0: A térség alapgondolata 1985-ben született meg, amikor 5 uniós ország úgy döntött, megszünteti a belső határellenőrzést. Fontos állomás volt ez a II. Világháborút követő európai integráció történetében, a kölcsönös bizalomépítést szolgálta. A térség egy luxemburgi településről, Schengenről kapta a nevét, ahol annak idején a felek aláírták a megállapodást. A ma schengeni vívmányokként ismert megállapodást és az ahhoz kapcsolódó rendelkezéseket az amszterdami szerződés emelte be az uniós jogba, annak immár mintegy 25 éve szerves részét képezik. A csaknem 40 évvel ezelőtt aláírt schengeni megállapodásnak hála, a schengeni térségben ma már több mint 400 millióan utazhatnak határellenőrzés nélkül. Akár munkáról, akár kikapcsolódásról van szó, megkönnyíti az emberek szabad mozgását. Ám nem ez az egyetlen előnye. Tökést ad az európai gazdaságnak, és javítja életminőségünket a hétköznapokban. Az európai integrációs projektnek méltán az egyik legnagyobb vívmánya.
5: Co przychodzi ci na myśl, gdy słyszysz hasło kształtowanie prawa Unii? Wielkie projekty, takie jak wspólna polityka rolna czy Europejski Zielony Ład? A może budżet unijny? Prawda jest taka, że większość przepisów unijnych najbardziej wpływa na życie codzienne mieszkańców miast i regionów Unii. A na straży ich interesów stoi właśnie Europejski Komitet Regionów.